0: Viragon.
1: Okay, okay.
0: Viragon, Viragon. Minden modat a sót valószt. Viragon, Viragon.
2: Green Radio Net.